aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
3: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Pitengő Rádió.
1: A 80-as. Together forever and ever. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: will get back to you.
1: Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.
2: Amíg mások csak beszélnek,
3: beszélnek, beszélnek,
4: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
5: BW Rádió.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el. A

0: you think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy
2: BW Rádió.
1: Mi így szeretünk.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hadd hallgass.
6: Még több zene.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

A Bitangyó Rádióban. Csak is a legjobb klubzenék. Klubzenei két óra.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.
1: Like this.

Mr. Stuart Kershaw.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night?

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több, több, még több zene!
7: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

sit together on the sofa.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetében olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.

Urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

0: Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Na, de mindenkinek gyönyörű, szép csütörtök kora estét kívánok. A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. Csatornévők, sziasztok!

Krisztus hallgatók, sziasztok! Egyéb se tenéjük. Sziasztok! Tudjátok, hova kell jönni? Tudjátok, nem mi? bitangyoradio.com, ide várunk föl mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel. És már nézem is, hogy kik vannak itt velem. Kezdjük hátulról, itt van a mi Zsuzsink. Szia Zsuzsi! Velünk van Pista. Szia, szia! Nefertitink is itt van. Megérkezett az én Mária barátnőm, felkeltettelek, ugye? Nem baj. Itt van a mi Katánk is, aki alatt én nem tudom, olvasgatok itt vissza, de jaj, nekem nem kellene. Itt van a mi Rozikánk is. Szia Rozi! Velünk van Bubuka, és lehet, hogy Bubukáné is itt van velünk. Velünk van két robotunk, és velünk van kedves kollégám Roni, és aki már írta is, hogy jó adizást kíván, köszönöm szépen! Daddy Yankee, ezen számát én újonnan fedeztem föl, és úgy döntöttem, hogy hozom magammal hozzátok.

0: Mókuska!
1: Csütörtök az már kis pénz.

meg! Hozom nektek a hangerőt, a füstöt, a fényeket és mindent, amit szeretnétek. Meg lehet

Na és kit látnak szemeim nagyon régi hallgatónként, köszöntöm Vetvent. Nagyon örülök neki, hogy itt vagy velünk. Érezd jól magad. És azt mondom, hogy végre.

tudom, hogy Kata nem fog békén hagyni a palacsinta dallal. Szívesen játszom, mert én is nagyon szeretem. Maskurám épp nincs hittem, hogy mindjárt ráírok, meg lehet, hogy már el is ment dolgozni. Azért elmondom nektek, hogy megvan engedve, hogy játszom a zenét, én nagyon imádom.

Na gyertek velem! Egy kis kauma nektek, máshogy Lombada, São Paulo, Inna és Pitbull közösen.

Közben nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a mi Ducci Divinket is. Szia-szia! Hát azt írtam, hogy a medencéből fogok jelentkezni. Aztán mégiscsak kivonszoltam magam a medencéből, és jöttem be adásba hozzátok. Van egy jó kis mix, amit az én alteszom szeretne kérni.

Aztán majd eldöntöm, hogy adom-e neki, vagy nem. Mindjárt jön. Aztán kapok. Egy jó kis csocsoládét.

0: Na, azért megkapom én azt a csocsoládét is, én meg megadom neki azt, amit ő szeretne. Most éppen a zene, egy jó kis megamix.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
0: A tiéd a zene másik felem.

És kérem szépen, a chat falunk megőrült, megvadult. Jó kis 90-es zenék ezek. Párárárárá. Gyertek fel hozzánk. És hogy hová? Mondom nektek, www.beatonyouradio.com. Ide várunk föl mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel, egy rövid kis regisztráció után már itt is.

It's my life. It's my life. It's my life.

És nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm az én szépemet, Petrusomat. Szia, drágaságom, örülök neki, hogy itt vagy. Remélem, a te másik feled is ott van melletted. Szia neked is, Szilveszter. Stallone. Kormos Pipi. Közismert nevén Phoenix. Pusztrantás nektek, fiatalok.

Na gyertek, fújjuk meg! 1993 meg 1993

és megérkezett a mi főnixünk is. Hát, szia te drágom, a hiányoztál onnan Petruson mellől. A gyere, fújja te is, nézd Ati, hogy fújja. Én inkább szívom.

Na, lássam, hogy érzitek magatokat. Ez az Bubuka. Adjátok neki. Hiszen már kis péntek van. A fasz csütörtök. Na, figyelj akkor. Ő itt 1986 Holiday rapje. Marikánk is táncol, Csücske is táncol, ők a kettő csücsök. Kedves barátaink, ők is.

Katánk azt kérdezi, hogy szerintem meddig fog tartani ez a meleg. Hát én nem mondom neked, hogy én Dunántúlon lakom, illetve mi Dunántúlon lakunk. Ide jövő hét csütörtökig van piros riasztás. És igen, ma már nagyon megéreztük azt a bizonyos meleget. Hát a hétvége az nagyon brutális lesz. Úgyhogy el is döntöttük az én párotykámmal, hogy én hajnalban szerintem sütök, főzök, aztán csak kifele a medencébe. De szombaton jövök hozzátok mindenféleképpen, ahogy szoktam, 14 órától 16 óráig várok, vagy mindenkit nagyon sok szeretettel. Ha tudtok, gyertek, ha tudtok, menjetek víz mellé, de vigyetek engem is magatokkal.

0: vamos a cantar.
1: Gyertek, ti bitongyók! Újra karneváli hangulat. Ez itt a Mojito, Eo Ea, Viva la Noche! Jaj, de hogy rázom a tomporomat!

Hey, sexy lady! Mondja Shaggy és Brian, illetve Tony Gold. És hogy ki után ki a váloda, hogy hey, sexy lady, azt én nem tudom.

Képzeljétek el, hogy rám írt a Kata, és nem írt hülyeséget. Ugyanis azt írta nekem, hú, Kata, nem találok. Na várjál, mert hogy ja, itt van. Boldog barátság világnapot, Bea, mi azok vagyunk, nem? És én elnéztem, mert megkérdeztem tőle, hogy mert ma az van, és azt mondja, hogy igen. És képzeljétek el, hogy tényleg július 30-a a barátság világnapja. Úgy köszönjük szépen, Kata, hogy eszünkbe jutottad, és hogy barát vagy-e? Nekem azért ahhoz több kell, hogy valakit úgy igazán barátnak nevezzek. De én úgy gondolom, hogy a hallgató és a műsorvezető barátság megvan, amikor úgy viselkedsz, ahogy kell. Ha nem úgy viselkedsz, akkor meg nem is nagyon vagy fent, mert akkor kirakják a kis szűrődet. Nem én, de más igen. Hey sexy lady!

kiket neveznék innen barátnak a Batman-t mindenféleképpen, és előtte még a Máriánkat. Hát a két nagy kedvencünket, a teszommal együtt. Az én drága szépséges Petrusomat. És a Főnixünket. Aztán bekerült közénk egy csücske is, illetve most már kettő van. Na és azért vagyunk még egy páran, ugye? Hey sexy lady, 18 óra 50 perckor. Képzeljétek el, beszélgettem Szabival. Hát aki járkál így oda, ő fogja tudni, hogy ki az a Szabi. Aki húslevest készített. És hogy készítette el, azt hamarosan megtudjátok, figyeljetek!

0: és akkor jöjjön az a bizonyos húsleves készítés. Figyeljetek, füleljetek! Érkezik Szabi és a húsleves.
1: Megfőzök, mert már főztem. Főztem már ma nagyon finom húslevest, és hónap aztán fogom majd megenni. A few moments later. Milyen húsból készítetted a levest? Biztos finom lett. Nincsen benne hús.

Na, szóval megtudtuk, hogy olyan finom lett a húsleves. Hogy nincs is benne hús? Figyelj, másik felem! Az az ominózus zene, amit legelőször kértél tőlem, ismerkedésünk előtt még. Az ágyban nincs szabály!

Petrus! Az ágyban nekem minden jár, mert ami jó nekem, az jár nekem.

üzenem mindenek, aki nem érti meg, hogy nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott.

nagyon túl limited. Ezen lehet beat control. Your body

Bennünk a chatfalon földhöz vágott egy jó kis tortát. Hát, hogyha így erre dobtad volna felén. Beköszönt nektek Nonácskánk is. Na és akkor hazai előadó. Sajnos ma már csak az egyik hölgy él. Ők itt a Fadödő és az Obladi Obladát.

Megérkezett az én drága földim is, aki azt írja, hogy dolgozik, de fülel. Örülök neki, hogy itt vagy. Képzeld, de már ma is ment az a bizonyos zene. Tudod, a palacsintadal. Hiányoltalak is, de olyankor, mikor adom és nem vagy itt, akkor egy kicsit itt vagy.

Good, good, super good, good, good, super good, alle good, super good. Most amit hallhatok a Mojo. Mojo. A Magyaró. Ha jó, maradjunk az eredetinél. Képzeljétek el, akik nem vagytok fönt a chatfalon. Van nekünk egy drága Duty Dinénk, az egyik csücske. Azt találta ki, hogy négy kutya ellen ő egy kukásákkal fog védekezni, mert hogy ő abba belebújik. Na most mondjátok meg! Halljátok a háttérben? Ő Linike! Hát neki ez a véleménye.

Azt írja a mi maskuránk, hogy osztátok szét, nincs időm, én is ijetek haza, és bedobott 5 darab puszit. Hát én úgy döntöttem, hogy mivel, hogy most én vagyok itt a műsorvezető, és én úgy vagyok vele, hogy én nem nagyon szeretek osztozkodni ilyen dolgokban, hát akkor én szétosztottam. Figyeljetek, hogy ki kap az 5 pusziból. Egyet kap a mókuska, egyet kap a mókuci, egyet kap a móki, egyet a mókucika, és egyet kapok én. Jó, szétosztottam, ugye? Énekel a háttérben a kutyusunk.

már itt az, aha, és a tékon mi? És nem, fapocok nem kapott semmit. Mert ez a hód. Meg itt egy mókus.

Jumbo, hey, Jumbo, hú, de nagyon régen hallottam ezt a zenét. És annyira szeretem, Istenem, azok a 90-es évek. Hát talán az egyik olyan zene volt, amit szinte minden nap, mikor mentünk diszkóba, mert hogy Gergely Ugolnyán minden nap volt a Tiszaparton diszkó. Annak idején, mikor én még kismókus voltam, ó, hát minden diszkóba lehetett hallani.

nem félreérteni azt, amit írtam. Na várjatok akkor. Azt írja Mária Mókuska, te nem is Mókuska, se nem Hód vagy, hörcsög, mindent bezsákolsz. Hát ahhoz képest én annyira meg voltam halva a rántott tökélet, én nagyon-nagyon imádom, hogy a rántott karfiolt is. Hát tegnap hozottam, és ugye erre, hogy írtad Marika, hogy hát bezsákolom, az a helyzet, hogy nem, még a tököt sem. Pedig nagyon akartam menni, aztán ma sem, pedig ma is csináltam, mert tegnapról maradt. Tegnap is alig pedig imádom rántva, főleg, hogy én rántom. Az én rántom az azt jelenti, hogy egy én panírozom, én sütöm ki. Aztán berántom. Már hogy, na mindegy.

Na és ő már Willy Williams és az Ego. Aztán majd jön az, ami elindult. Hát ez az duty, hogy én már ebből nem jövök ki jól, úgyhogy hagyjuk is az egészet. Kirántjuk, berántjuk. De most mondjátok meg, hogy melyik a rossz, a kirántás vagy a berántás?

0: A mikrofonnál most Mókuska.
1: Hát van egy zene. Az én drága párom, ott a szom. Kedves sógornőm. Henny, aki nincs itt éppen, nem hallgat. Mert hogy még dolgozik, hát ők szokták énekelgetni. Ez itt a Bambusza és az Engeki Cigizni 2025-ből. Jó kis szövege van, figyelj! Engeki Cigizni, Engeki Cigizni. Ready, Felicit Marmolóra!

És mire Ráki egy újzani, addig megérkezett hozzánk. Mádvá, szia Mádvá! Örülök neki, hogy itt vagy. Képzeljétek el, egy olyan zenét hoztam el nektek, amiben két hazai előadó szerepel, énekel. Az egyik Péter Fibori, a másik Geszti. Péter, a szám címe Csak te, meg én.

Chuck Them Again. Egy nagyon jó kis zene Péterfi Boritól, illetve Geszti Pétertől, és már megyünk is tovább. Közben megérkezett Liza is, azt írja, jó zenélés, Mókuska. Szia, kedves Liza, örülök neki, hogy te is itt vagy, érezd jól magad, te is velünk. No, hát akkor nézzük, mit is olvastam itt. Azt írja a maskuránk, hogy tojás csajos, táncolva jöttem haza, bömbölt a rádió az úton, gondolták, ez se százas. Most ezt mit kellene, hogy hozzátegyek? Egyikünk sem vagyunk azok, úgyhogy... Én így szeretlek benneteket. És már 19 óra 32 perc. Melanie Fionát hoztam el nektek, és azt a bizonyos zenét, amit szintén szerintem mindenki ismer. Ez a Monday Morning. Nem éppen egy esti zene, de jó lesz most is.

Gyere most, kurám! Jaj, nem! Neked találtam egy zenét! Gyere azért, táncolj velem! Ez lesz a Jeruzsálem. Sabba egy picit belenyúl, de tudjuk, hogy amiben Sabba belenyúl, az csak jó lehet. Viszont nem menj sehova, kérlek!

0: Most kurám, a múltkor kerestél valami olyan mixet, ami a gyerekkorodra emlékeztet. Tudom, hogy nekem volt egy, mert már adtam, de mégsem találtam meg, és képzeld, azóta sincs meg. Viszont a múltkorában így csücsülgettem magamnak a gép előtt, és gondolkodtam, és eszembe jutott az én maskurám, a kis földim, hogy ő szerette volna akkor is magát egy kicsit úgy visszavinni az időben, akkor engedd meg, hogy én most ezt megtegyem helyetted. Gyerünk vissza azokba a bizonyos időkbe, amikor még azt is énekeltük, hogy fajtás dalolj, és ez a kis mix szóljon neked.
1: Volt egyszer.
0: És mindenkinek, aki szerette azt az időt, én nagyon.
1: Amikor minden egyszerűbb volt. Amikor a zene nem csak szólt, hanem összekötött. Amikor a régi idők hangulata még ott rezgett minden pillanatba. Most ezt hozom vissza. Egy szelet múltat, egy csipet nosztalgiát, de DJ Dante módra új erővel, új lendülettel. Ez a mix az úttörők tisztelete. Azoké, akik előttünk jártak. Azoké, akik megmutatták, milyen az igazi magyar

No, hát ennyit adok le ebből a jó kis mixből, nekem nagyon-nagyon tetszett. És akkor gyertek! Csütörtök este, kis péntek. Mit csinálunk most? Hát, lógatjuk a lábunkat, ugye? Ez itt a Happy Gang.

Medveiktől elköszönünk, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, várlak vissza máskor is. Mondjuk szombaton, mert szombaton fogok jönni hozzátok újra, 14 órától 16 óráig mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel várok, nem menjetek még sehova, hiszen most még 8 óráig itt vagyok, egy kis idő még van. Let's go.

és akkor eljött a búcsú pillanata, én mindenkinek nagyon szépen megköszönöm, hogy itt volt velem. Nagyon-nagyon örülök nektek, meg annak is, hogy én is itt tudtam lenni. Legkövetkezőbb alkalom, hogy szépen kifejeztem magam. Lennék egy kínai, nem érteni magyar. Szóval a következő alkalom, amikor találkozhatunk így együtt adásban, a szombaton lesz 14 órától 16 óráig. Várok mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel! A továbbiakban gyönyörű szép estét, jó éjszakát kívánok nektek! Nagyon-nagyon, de nagyon vigyázzatok magatokra, hiszen jön megint az a kupola. Mi már itt a Dunántúlon megéreztük ma nagyon-nagyon-nagyon. De gondolom, hogy mindenhol nagyon-nagyon meleg volt, és megint mondom, újra mondom, nálunk itt már jövő egy csütörtökig piros figyelmeztetés van, most is éppen villog a gépemen, a monitorom alján a piros figyelmeztetés, ami azt jelenti, hogy hatalmas meleg jön újra. Sok-sok folyadék, ha lehet, akkor ne kávé legyen, vagy pedig alkohol. Szóval mindenkinek gyönyörű szép hétvégét kívánok, ahogy mondtam, szombaton találkozunk, csók a családnak, sziasztok, meg minden!

Mit visz a kis hajó? Sziasztok! Elmentem vagánynak, csók a családnak, ha kellek, majd megtalálnak.

0: Eurodance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Hey!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
2: Amíg mások csak beszélnek,
3: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
4: Vitamin Rádió.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: magad. Még több zene.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitanglió Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

0: Mesztelen ninja, vége csapó!
1: Nem volt rossz, én gratulálok! Köszönöm, hogy a zenét, de jó volt, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy a zenét, hogy

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.